0: Κάτσα! Για ποιο ράδιο!
1: Najlepše ljubavne balade u emisiji Pesme koje volimo.
0: I tata mi sine.